0: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ
1: egyetlen. Hi, Hong Beng Yu. Ni hao. Ni hao, ba wei. Yuan ge lai, wu jia jie.